A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Free your mind.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script is in the house.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: nem kopik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Élénkült a boltok forgalma júliusban, rekord résztvevő fut a Vízer félmaratonon, többször megnövekszik a felhőzet. Demeter Dia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csak nem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a Kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a Kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület égett le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek. A futók 117 országban érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
4: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
3: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható, elszortan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél, 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél, 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 5-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Döntött a kormány a Mohácsi Dunahídról. Pécsre érkezik jövő héten a szabaduló kamion. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Döntött a kormány a Mohácsi Dunahídról. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter pénteken reggel közösségi oldalán azt írta, a hídat tervek szerint megépül, de átalakítják a terveket. Az alföldi oldalon megrendelt 2x2 sávos utat kiveszik a projektből, mert az nem indokolt. Marad a 2x1 sávos út, ami jelentős megtakarítást eredményez. Azt is hozzátette, a beruházás felülvizsgálata megállapította, hogy a híd nem alakítható át vasúti közlekedésre, és 2x1 sávosra sem szűkíthető. Pécsre látogat jövő héten a szabaduló kamion. A különleges, interaktív bűnmegelőzési eszköz célja az, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A kamiont és a hozzá kapcsolt konténert egy különleges szabaduló szobává alakították át, ahol a résztvevők interaktív, játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a témával. A szabaduló kamion szeptember 10-én és 11-én tartózkodik majd a városban, és elsősorban középiskolás csoportokat fogad a foglalkozásokra. Országos szinten enyhén emelkedett múlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Az eredmények szerint az elmúlt héten Budapesten, a főváros agglomerációjában, illetve Pécsett volt kimutatható mennyiségben jelen az örökítő anyag. A koncentráció mindegyik esetben az alacsony tartományban volt. A szakemberek közlése szerint ez az eredmény azt jelenti, hogy az érintett területeken a következő időszakban szorványosan emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. A NAV baranyai munkatársai szeptemberben is folyamatosan ellenőrzéseket végeznek a megyében. Jövő héten szerdán Hidasra látogatnak el, ahol a Kossuth Lajos utcai üzleteket, vendéglátóhelyeket keresik fel, csütörtökön pedig Bicsérden, a helyi boltokban várható a megjelenésük. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is Baranya egész területén. Ahogy arról a Nébih korábban már hírt adott, Baranya területén is megjelent az afrikai sertéspestis betegség, háztáji kislétszámú állományokban tartott sertések esetében is. Fontos, hogy az állattartók minden sertés elhullásról haladéktalanul értesítsék állatorvosukat, és gondoskodjanak arról, hogy a háztáji disznóállomány ne kerüljön kapcsolatba a vaddisznókkal. Szászváron a járvány terjedésének megelőzése céljából összeírják a háztáji sertésállományokat. A sertéstartóktól szeptember 29-éig várják az adatszolgáltatást, e-mailben, telefonon vagy személyesen. A részletekről a nagyközség közösségi oldalán lehet tájékozódni. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok az elmúlt hetekben országszerte több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és az import dinnyéket. A vizsgálatok eredménye szerint a görög dinnye minősége összességében megfelelő volt, ám a jelölés és nyomon követhetőség terén akadtak hiányosságok. A hatóság a vizsgálatok során több mint 500 000 forint bírságot szabott ki, és csaknem 5000 kilónyi görög dinnyét semmisített meg. Országszerte retrovéradást tartanak szombaton. Pécsett a Pacsirta utcai regionális központban várják a donorokat, szeptember 5-én reggel 8 és délután 4 óra között. Az Országos Véradó Szolgálat tájékoztatása szerint az akció során a véradókat nem csak megvendégelik a hagyományos sörvirsli menüvel, de ajándékokkal is kedveskednek nekik, illetve láthatnak egy régi autókból és tárgyakból álló retro kiállítást is. Ezen a hétvégén rendezik a hagyományos csirkepaprikás főző fesztivált Bójban. Szombaton a Kántorréten versenyeznek majd a főző csapatok, miközben számos szórakoztató program is vár a résztvevőkre. A megnyitó délután 3 órakor lesz, ezt követően a Rutkai Bori banda zenél, őket a Band of Streets követi. A főzőverseny eredményhirdetése 5 órakor várható. Este 8 órától pedig a Dala Mién 2.0 címmel Presser Gábor, Karácsony János és a Csíkzenekar koncertezik. A nap szüreti bállal zárul. Idén újra megrendezik a Zrínyi napokat Szigetváron, melynek főprogramjai szeptember 11-e és 13-a között várják az érdeklődőket. A rendezvényen több mint 70 program vár a látogatókra. Népi játékok és játszóházak, korhű zene, táncszínház, kiállítások és vásárok nyújtanak kikapcsolódást a vendégeknek. A hagyományőrző programok mellett szombaton rendezik a Bogrács Mesterek versengését, ahol szabadtűzön készült ételek és készítőik versenyeznek majd. Lesznek zenés programok is, fellép a Melody Maker, a Delta, és lesz Mohikán Bódi László cipő emlékkoncert is. A részletekről Szigetvár hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Karbantartási munkákra készül a MÁV. A vasúttársaság hétfőtől a Szombathely Nagykanizsa Pécs vonalon dolgozik majd. Emiatt egyes vonatok menetrendje szeptember 7-e és 18-a között módosul, Gyékényes és Vízvár között. Bacs és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek majd. Ezekről Szentlőrinccel lehet átszállni a Mecsek Intercity-kre. Kulcs Árluca lett a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság ifjú kócsagőre, aki mentorával Zöldvári Ákos természetvédelmi űrrel képviseli majd a társaságot az országos döntőben. A finálét szeptember 23-a és 25-e között rendezik az Őrségi Nemzeti Parkban, ahol a 10 hazai nemzeti park legjobb ifjú kócsagőrei versengenek majd, hogy elnyerjék az idei Matula és Tutajos díjat és egy tanulmányutat egy európai nemzeti parkba. Új játékos érkezését jelentette be a HR Rend Kozár Mislény. Az MB2-es labdarúgó csapat a 22 éves Geiger Bálinttal erősítette meg keretét, aki az Újpest játékosa és kölcsönbe érkezett a Baranyai csapathoz. Geiger Bálint az előző időszakot a horvát másodosztályban szereplő Karlovácnál töltötte, ám korábban a magyar MB3-ban és MB1-ben is szerepelt már. Geiger Bálint 181 cm magas, ballábas, és elsősorban a középpályán számítanak rá Kozár Mislényben. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában szeptember 20-án kezdi a bajnokságot a PVSK Panthers. A pécsi csapat idegenben a Budapest Mavs ellen játszik majd az első fordulóban. A két együttes azonban ennél korábban jövő héten is találkozik. Szeptember 10-én délután 17:30 a Lauber Dezső sportcsarnokban felkészülési meccset játszanak. Ezt követően a PVSK szurkolói ankétra várja a drukkereket. Ez volt a Pitchbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM,

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Szeptember 5-e van szombat, túl vagyunk az első heten, visszarázódunk a régi kerékvágásból, ugyanis a nyári szünetnek vége, úgyhogy ez nekünk is szülőknek hozott egy új életet. No de a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk a Linkin Parkkal, ez az In The End.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb
1: zenék. A legjobb zenék. Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

az érzés, ami ott lapult bennem most. Ismét megtalált szebb napok a láthatáron, megfelelni már nem kell mától, keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarán.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a When You Are Gone, Mel C-től és Bryan Adams-től duettben érkeztek. Gondolom mindenkinek kicsit megterhelő volt ez a hét, ugyanis vissza kellett rázódni a szokott kerékvágásba a nyári szünet után, és hát ez a szülőknek is mindig egy új feladat szokott lenni. Most a hétvégén még kicsit élvezhetjük azt, hogy visszatér a nyár. Nagyon remélem, hogy ez majd az időjárásban is meg fog mutatkozni. Én hozom a legjobb zenéket, hogy biztos jól induljon a reggel. Itt lesz velem a Madison Avenue felvétel, a Don't Call Me Baby hamarosan, de most Eddie Annal és a Beautiful Things-szel megyünk tovább itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A Madison Avenue-val ébredhettünk, ez volt a Don't Call Me Baby. Szép reggelt mindenkinek. Szeptember 5-e van szombat, a névnaposok a Lőrincek és a Viktorok, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon lenne 80 éves Freddie Mercury, a Queen együttes indiai származású angol énekese, mert hogy 1946. szeptember 5-én született, és a mai napon van a jótékonysági világnap is. A reggel témáival pedig hamarosan érkezek, addig is a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé, csak tartunk egy rövid szünetet, és már is jön Akon, a Dangerous-szal majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Kormányzati döntés született a Mohácsi Dunahídról. Folytatódik ma is a jobbára napos idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Döntött a kormány a Mohácsi Dunahídról. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter pénteken reggel közösségi oldalán azt írta, a hídat tervek szerint megépül, de átalakítják a terveket. Az alföldi oldalon megrendelt 2x2 sávos utat kiveszik a projektből, mert az nem indokolt. Marad a 2x1 sávos út, ami jelentős megtakarítást eredményez. Azt is hozzátette, a beruházás felülvizsgálata megállapította, hogy a híd nem alakítható át vasúti közlekedésre, és 2x1 sávosra sem szűkíthető. Ezen a hétvégén rendezik a hagyományos csirkepaprikás főző fesztivált Bólyban. Szombaton a Kántor réten versenyeznek majd a főző csapatok, miközben számos szórakoztató program is vár a résztvevőkre. A megnyitó délután 3 órakor lesz, ezt követően a Rutkai Bori banda zenél, őket a Band of Streets követi. A főzőverseny eredményhirdetése 5 órakor várható. Este 8 órától pedig a Dala Mién 2.0 címmel Presszer Gábor, Karácsony János és a Csík zenekar koncertezik. A nap szüreti vállal zárul. Karbantartási munkákra készül a MÁV. A vasúttársaság hétfőtől a Szombathely-Nagykanizsa-Pécs vonalon dolgozik majd. Emiatt egyes vonatok menetrendje szeptember 7-e és 18-a között módosul, Gyékényes és Vízvár között. Bacs és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek majd, ezekről Szentlőrincen lehet átszállni a Mecsek Intercity-kre.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. A járművek előtt le van zárva a szakasz, a gyalogosok közlekedését biztosítják. Gázvezeték javítási munkák miatt forgalomkorlátozás érvényes az Angster utca Kiskókó dűlő kereszteződésében is. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt az érintett szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front érkezik, ami felhőket hoz magával. Elszórtan kialakulhatnak záporok, ám a legtöbb helyen marad a csapadékmentes száraz idő. Az észak-nyugati szél több felé megélénkül majd, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Karamell és a Használd a szívedet. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy jövök a mai reggel témáival, hát már mondom is, 7 óra után jön a Több mint testőr című film, tudjuk, Whitney Houston játszotta benne a főszerepet, az első filmes debütálása volt az énekesnőnek, és lehet, hogy az utolsó is, de ebben nem vagyok biztos, minden esetre kassza siker volt akkor is, úgyhogy most erre tekintünk vissza, 1992-be utazunk el, aztán 8 órakor pedig Dr. Dre jön, a rapper azt állítja, hogy a mesterséges intelligencia a zenészek új eszköze lehet, és nagyon jó fegyver, és egyáltalán nem hátráltat senkit, úgyhogy jönnek a részletek. És egy kulisszatitkot is egyébként elhoz, hogy régen

is használtak ilyet, méghozzá Timberlanddel. Úgyhogy ez is nagyon érdekes. Aztán 9 óra után a sportrovatban pedig Lionel Messiről fogunk beszélni, aki szögre akasztotta a cipőt a válogatottnál, úgyhogy szerintem lassan majd a klub érában is ez meg fog történni. No, de a válogatottat végig fogjuk nézni elejétől a végéig. Egyébként annyi érdekességet már most elárulok, hogy Budapesten debütált a világsztár a válogatottba, úgyhogy igen, ez van előttünk, na meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Ebbe az órában még biztos, hogy itt lesz velem Amy Winehouse, na meg a Savage Garden, a Truly Medley Deeply-vel érkezik most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 7 óra után a nap első témáját hozom, ami Whitney Houstonnal kapcsolatos. A több mint Testőr című filmben debütált, mint színésznő, és Mick Jackson írta ez a forgatókönyvet, kassza siker lett, 92-re tekerjük vissza az óránkat, ugyanis valami újdonság terült ki erről a filmről, valami újabb rekord, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, itt lesz maga a szupersztár is, Whitney Houston, méghozzá a Step by Step-el majd a következő órában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb helyszíneken folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Napközben 29 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai szeptemberben is folyamatosan ellenőrzéseket végeznek a megyében. Jövő héten szerdán Hidasra látogatnak el, ahol a Kossuth Lajos utcai üzleteket, vendéglátóhelyeket keresik fel, csütörtökön pedig Bicsérden, a helyi boltokban várható a megjelenésük. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is Baranya egész területén. Pécsre látogat jövő héten a szabaduló kamion. A különleges, interaktív bűnmegelőzési eszköz célja az, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A kamiont és a hozzá kapcsolt konténert egy különleges szabaduló szobává alakították át, ahol a résztvevők interaktív, játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a témával. A szabaduló kamion szeptember 10-én és 11-én tartózkodik majd a városban, és elsősorban középiskolás csoportokat fogad a foglalkozásokra. Új játékos érkezését jelentette be a HR Rend Kozár Misleny. Az MB2-es labdarúgó csapat a 22 éves Geiger Bálinttal erősítette meg keretét, aki az Újpest játékosa és kölcsönbe érkezett a baranyai csapathoz. Geiger Bálint az előző időszakot a horvát másodosztályban szereplő Karlovácnál töltötte, ám korábban a magyar MB3-ban és MB1-ben is szerepelt már. Geiger Bálint 181 cm magas, ballábas, és elsősorban a középpályán számítanak rá Kozár Misleny-ben.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. A járművek előtt le van zárva a szakasz, a gyalogosok közlekedését biztosítják. Gázvezeték javítási munkák miatt forgalomkorlátozás érvényes az Angster utca Kiskókó dűlő kereszteződésében is. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe, a munkák miatt az érintett szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front érkezik, ami felhőket hoz magával. Elszórtan kialakulhatnak záporok, ám a legtöbb helyen marad a csapadékmentes száraz idő. Az észak-nyugati szél több felé megélénkül majd, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es olyan és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jön Whitney Houston, ugyanis szerepelt a Több mint testőr című filmben főszereplőként, és hát a 92-es film kassza siker lett, úgyhogy erről hozok néhány részletet, mert hogy egy újabb rekord is fűződik a filmhez, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A Moving Too Fast-tel indulunk a mikrofonnál, Horváth Zoltán, hogy 7 óra múlva.
0: Best FM

Best FM a legjobb zenék, a több mint testőr minden idők legkelendőbb filmzenei albuma és siker musicalje lett. Whitney Houston és Kevin Costner főszereplésével készült el 1992-ben a romantikus thriller. Ez nem csak a mozikban vált kulturális jelenségé, hanem a zeneiparban is megdöbbentő rekordot állított fel, később pedig a londoni West Enden élett újjá musical formájában. A mozifilmből a globális sikerig Mick Jackson rendezte, ebben demütált ugye Whitney Houston, mint színész, a hollywoodi sztárnak számító Kevin Costner oldalán. A kiemelkedő bevétel 25 millió dolláros költségvetéssel több mint 411 millió dolláros bevétel termelt, és Oscar jelölést is kapott. A rekordot döntő filmzenei album. A soundtrack több mint 45 millió példányban kelt el világszerte, ezzel hivatalosan is minden idők legkelendőbb zenei film albumá vált. Az album húzódala az I Will Always Love You, Dolly Parton 1973-as dalának feldolgozása, ez most azért olyan szívcsavaró, mert nemrégiben hunyt el Dolly Parton is, 14 héten át vezette a Billboard slágerlistáját, a lemezen olyan további klasszikusok szerepeltek, mint az I Have Nothing, a Run to You, vagy az I'm Every Moment. A színpadon pedig musical formájában láthattuk meg 2012-ben Londonban, West Enden. A darabot az énekesnő halála után néhány hónappal mutatták be, kivépített repertoárban a filmzene mellett olyan plusz slágerek is felcsendültek benne, mint az I Wanna Dance With Somebody, a Greatest Love of All és a Saving All Love My For You. Hát azért ez nem semmi. Whitney Houston tudjuk, hogy valami eszméletlen énekesnő volt, és nemrégiben debütált a film is róla. Ebből megtudhattuk, hogy ő maga kérte meg a menedzserét, hogy hagyd legyen egy filmben főszereplő vagy szereplő. És így jött a megkeresés ehhez a projekthez, ami tökéletesen illett hozzá, és nem is beszélve Kevin Costnerhez, aki zseniálisan egészítette ki Whitney Houstont. Nagy páros volt ez a mozivásznon, és hát meg is volt az eredménye. Most ennyit az emlék kezésről. Visszatekertük az időket a 90-es évekbe, és maradunk is ott még hozzá, szintén Whitney Houstonnak köszönhetően, ugyanis hamarosan hozom majd az ébredés és a napindítás mellé a Step by Step-et tőle. Most viszont Lil Kim és Christina Aguilera közösével megyünk tovább. Ez a Can't Hold Us Down most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, az El kell, hogy engedj még hozzá, Hogyan tudnék élni nélküled című filmhez készítették el ezt az átdolgozást Demjén Ferenc slágeréből, Marics Petiék, Ember Márk, Bras Bence, sokan vannak benne, minden esetre ezzel ébredhettünk, szép napot, szép reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 5-e van szombat, a névnaposok a Lőrincek és a Viktorok, Isten értesse az ünnepelteket, és ma lenne 80 éves Freddie Mercury, a Queen együttes indiai származású énekese, frontembere, ugyanis 1946-ban született ezen a napon, és hát szerintem rengetegen szívesen látnák még most is az élők sorai között a világsztár. És hát tudjuk nagyon jól, hogy amikor 40 éves volt, akkor járt itt Magyarországon 1986-ban, és az is minden magyar embernek egy tök nagy élmény volt, hogy a Queen együttes itt lehetett még akkor az Átkosban, és hát nem beszélve arról, hogy készítettek egy dokumentumfilmet, és azt most felújították, úgyhogy azt is nem sokára majd lehet látni ilyen szép felújított változatban, és magát a koncertet is, amit itt adott a Queen együttes Budapesten, még annó a Népstadionban. Úgyhogy hát ezek vannak, ami a Queen együttessel kapcsolatos, és még egyébként a jótékonysági világnap is a mai napon van. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, az ébredés és a napindítás mellé hamarosan itt lesz velem a hírek után majd Lutricia McLean és az Ain't That Just The Way.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Összeírják a sertéseket Szászváron. Folytatódik ma is a nyáriasan meleg idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Ahogy arról a Nébih korábban már hírt adott, Baranya területén is megjelent az afrikai sertéspestis betegség, háztáji, kis létszámú állományokban tartott sertések esetében is. Fontos, hogy az állattartók minden sertés elhullásról haladéktalanul értesítsék állatorvosukat, és gondoskodjanak arról, hogy a háztáji disznóállomány ne kerüljön kapcsolatba a vaddisznókkal. Szászváron a járvány terjedésének megelőzése céljából összeírják a háztáji sertésállományokat. A sertéstartóktól szeptember 29-éig várják az adatszolgáltatást, e-mailben, telefonon vagy személyesen. A részletekről a nagyközség közösségi oldalán lehet tájékozódni. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok az elmúlt hetekben országszerte több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és az import dinnyéket. A vizsgálatok eredménye szerint a görög dinnye minősége összességében megfelelő volt, ám a jelölés és nyomon követhetőség terén akadtak hiányosságok. A hatóság a vizsgálatok során több mint 500 000 forint bírságot szabott ki, és csaknem 5000 kilónyi görög dinnyét semmisített meg. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában szeptember 20-án kezdi a bajnokságot a PVSK Panthers. A pécsi csapat idegenben a Budapest Mavc ellen játszik majd az első fordulóban. A két együttes azonban ennél korábban jövő héten is találkozik. Szeptember 10-én délután 17:30 a Lauber Dezső sportcsarnokban felkészülési meccset játszanak. Ezt követően a PVSK szurkolói ankétra várja a drukkereket. Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. A járművek előtt le van zárva a szakasz, a gyalogosok közlekedését biztosítják. Gázvezeték javítási munkák miatt forgalomkorlátozás érvényes az Angster utca Kiskókó dűlő kereszteződésében is. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt az érintett szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felül egy hideg front érkezik, ami felhőket hoz magával. Elszórtan kialakulhatnak záporok, ám a legtöbb helyen marad a csapadékmentes száraz idő. Az északnyugati szél több felé megélénkül majd, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Scandalous a Mystic-től, velük ébredhettünk, és a reggeli kávé mellé 8 óra után hamarosan érkezek majd a következő témával, ami Dr. Dre-val kapcsolatos, de még nem lövök le több poént róla, viszont az óra végéig még bekészítettem pár legjobb zenét, ugyanis ezek szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az a Pitbull, aki úgy néz ki teljesen, mint a Men in Black-be lépett volna be, ugyanis öltön, nyakkendő, meg minden ilyesmi, és egy hatalmas nagy trendő övezi mindezt, mert egyébként a koncertjeire így járnak bulizni az emberek, hogy öltönyben, nyakkendőben és még ilyen kopasz, sima fejbőrt is felvesznek a fejükre, és hogyha már a Men in Black előkerült, akkor a közvetlen folytatás viszont Will Smith-é, és hozzuk ennek a betétdalát. A Men in Black jön most ide a Bestre, az ébredés és a napén.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig majd Dr. Dre érkezik, aki most azt állítja, hogy a mesterséges intelligencia zenészek új eszköze, és egyáltalán nem árt nekik, úgyhogy jönnek a részletek erről, na meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. 8 óra után itt lesz velem Cooney Williams és a World Celebration is például.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb helyszíneken folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Napközben 29 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai szeptemberben is folyamatosan ellenőrzéseket végeznek a megyében. Jövő héten szerdán Hidasra látogatnak el, ahol a Kossuth Lajos utcai üzleteket, vendéglátóhelyeket keresik fel, csütörtökön pedig Bicsérden, a helyi boltokban várható a megjelenésük. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is Baranya egész területén. Megjelent a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer jövő évi pályázati fordulójának kiírása. A cél a szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása központi és önkormányzati forrásokból. Azok a települések, melyek csatlakoznak a programhoz, szeptember 30-áig jelezhetik ezt. Ezután a fiataloknak november 5-éig lesz lehetőségük a pályázatok benyújtására. Európai Uniós pályázat jelent meg a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások számára. A Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint a BeLight 2 program a határon átnyúló üzleti együttműködéseket kívánja segíteni. A program keretében egy-egy projekt teljes elszámolható költsége 75 és 375 ezer euró között lehet, ehhez 60 és 300 ezer euró közötti támogatás igényelhető. Az ügynökség tájékoztatása szerint a pályázatokat várhatóan szeptember 24-től lehet majd benyújtani, két hónapon át.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. A járművek előtt le van zárva a szakasz, a gyalogosok közlekedését biztosítják. Gázvezeték javítási munkák miatt forgalomkorlátozás érvényes az Angster utca Kiskókó dűlő kereszteződésében is. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe, a munkák miatt az érintett szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front érkezik, ami felhőket hoz magával. Elszórtan kialakulhatnak záporok, ám a legtöbb helyen marad a csapadékmentes száraz idő. Az észak-nyugati szél több felé megélénkül majd, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 5-e van, szombat, és ebben az órában Dr. Dre-vel foglalkozunk, aki azt állítja, hogy a mesterséges intelligencia zenészek új eszköze is egyáltalán nem árt nekik. Úgyhogy jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Sophie Alix Backstory-kkal kezdünk, ez a Groove Jam.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A 7-szeres Grammy-díjas producer Dr. Dre határozottan kiállt a mesterséges intelligencia zeneipari alkalmazása mellett. Meglátása szerint a mesterséges intelligencia nem a kreativitás helyettesítője vagy a fenyegetés, hanem az innovatív eszköz, amivel megfelelő kézben tágíthatjuk az alkotás lehetőségeit. Dr. Dre azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia ahhoz hasonlít, mint amikor anno a szintetizátorok és a dobgépek betörtek a piacra, és hát bizony féltek tőle az emberek, de azt mondja, hogy az ellenkezőek csak az újdonságtól félnek, és nem kell ettől izgulni, a szintik meg a dobgépek se vették el az emberek munkáit, csak megkönnyítették. A producer elmondása szerint a zeneiparban már rengetegen aktívan támaszkodnak a technológiára, sőt, a 4-szeres Grammy-díjas Timbalandot is titkos, mesterséges intelligencia használó producerek közé sorolja. Aggályok pedig nyilván vannak bennünk, ugyanis jogi vitát is felvetez, és tudjuk nagyon jól, hogy a munkahelyeket automatizálja, úgyhogy nem véletlenül sokak fejébe van kérdőjel a mesterséges intelligenciával szembe, de úgy néz ki, hogy Dr. Dre nyugodt. Folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel, és jön egy olyan producer, aki bizony rengeteget használta ezt, már mint Dr. Dre állítása szerint, ugyanis Timbaland jön, a 4-szeres Grammy-díjas méghozzá az oldalán Justin Timberlake-kel, és meghallgatjuk a Sexy Back-et most itt a Besten az ébredést és a napindítást.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Nelly Furtado és James Morrison's közöse, a Broken Strings. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. A mai napon a Lőrincek és a Viktorok a névnaposok, Isten értesse őket, mert hogy szeptember 5-e van, és 1946-ban született Freddie Mercury a mai napon, úgyhogy 80 éves lenne a Queen frontembere. Ugye Indiába született, angol énekes, és hát zseniális, imádjuk, amit ő a Queennel közösen letett az asztalra, és nagyon sokan látnák még most is az élő sorai között ezt az embert, nem véletlenül. Egyébként a jótékonysági világnap is a mai napon van. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást, csak tartok egy rövid szünetet, jönnek a friss hírek, infók, utána pedig Janet Jackson varázsol majd minket el, a That's the Way Love Goes-zal fog minket ébreszteni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Kormányzati döntés született a Mohácsi Dunahídról. Folytatódik ma is a jobbára napos idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Döntött a kormány a Mohácsi Dunahídról. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter pénteken reggel közösségi oldalán azt írta, a hídat tervek szerint megépül, de átalakítják a terveket. Az alföldi oldalon megrendelt 2x2 sávos utat kiveszik a projektből, mert az nem indokolt. Marad a 2x1 sávos út, ami jelentős megtakarítást eredményez. Azt is hozzátette, a beruházás felülvizsgálata megállapította, hogy a híd nem alakítható át vasúti közlekedésre, és 2x1 sávosra sem szűkíthető. Ezen a hétvégén rendezik a hagyományos csirkepaprikás főző fesztivált Bójban. Szombaton a Kántorréten versenyeznek majd a főző csapatok, miközben számos szórakoztató program is vár a résztvevőkre. A megnyitó délután 3 órakor lesz, ezt követően a Rutkai Bori banda zenél, őket a Band of Streets követi. A főzőverseny eredményhirdetése 5 órakor várható. Este 8 órától pedig a Dala Mién 2.0 címmel Presser Gábor, Karácsony János és a Csík zenekar koncertezik. A nap szüreti vállal zárul. Karbantartási munkákra készül a MÁV. A vasúttársaság hétfőtől a Szombathely-Nagykanizsa-Pécs vonalon dolgozik majd. Emiatt egyes vonatok menetrendje szeptember 7-e és 18-a között módosul, Gyékényes és Vízvár között. Bacs és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek majd, ezekről Szentlőrinccel lehet átszállni a Mecsek Intercity-kre.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. A járművek előtt le van zárva a szakasz, a gyalogosok közlekedését biztosítják. Gázvezeték javítási munkák miatt forgalomkorlátozás érvényes, az Angster utca Kiskókó dűlő kereszteződésében is. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt az érintett szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front érkezik, ami felhőket hoz magával. Elszórtan kialakulhatnak záporok, ám a legtöbb helyen marad a csapadékmentes száraz idő. Az észak-nyugati szél több felé megélénkül majd, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Beyoncéval ébredhettünk, ez volt a Hello, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan jön majd a sportrovat 9 óra után, de addig is, hogy mi lesz benne, azt hamarosan elárulom, de hozom addig a legjobb zenéket, az óra végéig bekészítettem. Curtis és Király Viktor közösét, ez lesz majd a Mehet a tánc, most pedig érkezik Madonna és szól a Woog. Most

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sport kerül terítékre, mindig a sportrovatban, a mai napon pedig Lionel Messiről lesz szó, aki felakasztotta a cipőt, mármint ami a válogatottságot illeti, ugyanis visszavonult az argentin válogatottól, jönnek a részletek az elejétől a végéig, ugyanis Budapesten debütált annó Lionel Messi a Puskás Ferenc stadionba. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Coolio is a 1-2-3-4-ra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb helyszíneken folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Napközben 29 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai szeptemberben is folyamatosan ellenőrzéseket végeznek a megyében. Jövő héten szerdán Hidasra látogatnak el, ahol a Kossuth Lajos utcai üzleteket, vendéglátóhelyeket keresik fel, csütörtökön pedig Bicsérden, a helyi boltokban várható a megjelenésük. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is Baranya egész területén. Pécsre látogat jövő héten a szabaduló kamion. A különleges, interaktív bűnmegelőzési eszköz célja az, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A kamiont és a hozzá kapcsolt konténert egy különleges szabadulószobává alakították át, ahol a résztvevők interaktív, játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a témával. A szabaduló kamion szeptember 10-én és 11-én tartózkodik majd a városban, és elsősorban középiskolás csoportokat fogad a foglalkozásokra. Új játékos érkezését jelentette be a HR Rend Kozár Misleny. Az MB2-es labdarúgó csapat a 22 éves Geiger Bálinttal erősítette meg keretét, aki az Újpest játékosa és kölcsönbe érkezett a baranyai csapathoz. Geiger Bálint az előző időszakot a horvát másodosztályban szereplő Karlovácnál töltötte, ám korábban a magyar MB3-ban és MB1-ben is szerepelt már. Geiger Bálint 181 cm magas, ballábas, és elsősorban a középpályán számítanak rá Kozár Misleny-ben.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. A járművek előtt le van zárva a szakasz, a gyalogosok közlekedését biztosítják. Gázvezeték javítási munkák miatt forgalomkorlátozás érvényes az Angster utca Kiskókó dűlő kereszteződésében is. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe, a munkák miatt az érintett szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front érkezik, ami felhőket hoz magával. Elszórtan kialakulhatnak záporok, ám a legtöbb helyen marad a csapadékmentes száraz idő. Az észak-nyugati szél több felé megélénkül majd, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jön Lionel Messi a sportrovatban, ugyanis szögre akasztotta a cipőt, ami a argentin válogatottat illeti, úgyhogy végignézzük az életszakaszát a válogatottnál, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az E17, az It's All Right-tal, na meg Marc Anthony, ugyanis az I Need to Know-val indulunk a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt!
0: Best FM, a legjobb zenék!

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Asztal alatt összeér a lábunk. Tudom, jól túl sokat vártunk. Lehetne egy felfedezésünk.

Best of a legjobb zenék, minden idők egyik legkiválóbb labdarúgója. A 39 éves Lionel Messi Instagram oldalán jelentette be, hogy pályafutása során másodszor ezúttal véglegesen búcsút int a nemzeti csapatnak. A világbajnok támadó hálás szívekkel köszönt el, kiemelve, hogy eljött az az idő, át kell adni a helyét egy fiatalabb generációnak. Messi hosszú személyes hangvételű üzenetben mondott köszönetet a szurkolóknak, családjának és csapattársainak az elmúlt 20 évért. Az argentin zseni 2005. augusztusában debütált, éppen Budapesten a magyar válogatott ellen mutatkozott be a felnőtt nemzeti csapatban. Igaz, debütálása rendhagyóra sikerült, hiszen 47 másodperc után kiállították, 18-as messzámot viselt, ezt azért tudom, nincs egyébként ideírva, de a szerencsés számom, és ez úgy nagyon megragadt a fejemben. A pályafutása alatt 6 világbajnokságon szerepelt, melyek közül 2022-ben Katarban ért el a csúcsot, emellett 2023-as olimpiai bajnoki címet és 2 Copa Amerikát is nyert hazájának, miután a 2006-os lemondást követően mégis a folytatás mellett döntött. A válogatott csapatkapitány elképesztő számokkal távozik, 207 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 125 gólt szerzett, és 68 gólpasszt osztott ki társainak. Azért ez nem semmi. Szerintem nem csak Argentína, hanem az egész világ sokat köszönhet ennek a zseninek, Lionel Messinek, és reméljük, hogy a klubfutballt még nem most fogja félretenni és abbahagyni, és még egy picit láthatjuk, ahogy a labdával bánik, mert az valamilyen zseniális. Az ébredést meg a napindítást pedig természetesen a legjobb zenékkel folytatom, magunk mögött hagyjuk a sportot, jön Coolio is az 1-2-3-4-jel, tehát 1-2-3-4, megtanulunk angolul számolni, viszont a közvetlen folytatás egy másik 90-es évek felejthetetlen slágeréjé. Az E17 gondoskodik most erről, méghozzá az It's Alright-tal, most itt a Besten. Don't you

ezt a legjobb zenék. Ez volt Coolio és a 1-2-3-4, egy zseniális funky klasszikus, és funkizmus majd még hozzá a Well Hello-val, és Tiden is ott lesz az oldalukon, hamarosan jön majd a Disco Club. Most viszont egy klub klasszikust hallgatjuk meg, ugyanis Eric Fritz érkezik most ide.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk. Indul a Best hétvége, dübörögnek a legjobb zenék. Itt lesz velem Edwin Collins és a Girl Like You, méghozzá hangulat felelősként többek között majd 10 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Összeírják a sertéseket Szászváron. Folytatódik ma is a nyáriasan meleg idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Ahogy arról a Nébih korábban már hírt adott, Baranya területén is megjelent az afrikai sertéspestis betegség, háztáji, kislétszámú állományokban tartott sertések esetében is. Fontos, hogy az állattartók minden sertés elhullásról haladéktalanul értesítsék állatorvosukat, és gondoskodjanak arról, hogy a háztáji disznóállomány ne kerüljön kapcsolatba a vaddisznókkal. Szászváron a járvány terjedésének megelőzése céljából összeírják a háztáji sertésállományokat. A sertéstartóktól szeptember 29-éig várják az adatszolgáltatást, e-mailben, telefonon vagy személyesen. A részletekről a Nagyközség közösségi oldalán lehet tájékozódni. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok az elmúlt hetekben országszerte több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és az import dinnyéket. A vizsgálatok eredménye szerint a görög dinnye minősége összességében megfelelő volt, ám a jelölés és nyomon követhetőség terén akadtak hiányosságok. A hatóság a vizsgálatok során több mint 500 000 forint bírságot szabott ki, és csaknem 5000 kilónyi görög dinnyét semmisített meg. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában szeptember 20-án kezdi a bajnokságot a PVSK Panthers. A pécsi csapat idegenben a Budapest Mavs ellen játszik majd az első fordulóban. A két együttes azonban ennél korábban jövő héten is találkozik. Szeptember 10-én délután 17:30 a Lauber Dezső sportcsarnokban felkészülési meccset játszanak. Ezt követően a PVSK szurkolói ankétra várja a drukkereket. Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. A járművek előtt le van zárva a szakasz, a gyalogosok közlekedését biztosítják. Gázvezeték javítási munkák miatt forgalomkorlátozás érvényes az Angster utca Kiskókó dűlő kereszteződésében is. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt az érintett szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front érkezik, ami felhőket hoz magával. Elszórtan kialakulhatnak záporok, ám a legtöbb helyen marad a csapadékmentes száraz idő. Az észak-nyugati szél több felé megélénkül majd, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, hogy szeptember 5-e van, szombat, és dübörögnek a legjobb zenék, ugyanis itt van a Best hétvége, és hangulatfelelősként bekészítettem már többek között Lisa Stanfieldet, a The Real Thing-el, de itt lesz Moni Love is az It's a Shame-mel, a kezdés pedig Robbie Williams-é, ez a The Road to Mandalay.
0: Best FM, a legjobb.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Éjjel ott várok rá Dr. Béresvék átdolgozásában, és jön az a Lisa Stanfield, aki 1992. áprilisában megrendezett Freddie Mercury emlékkoncerten a Webley stadionban előadta az I Want to Break Free-t, és hogy ezt miért mondom el? Azért, mert 80 éves lenne a Queen legendája a mai napon, Freddie Mercury, és egyébként a jótékonysági világnap is a mai napon van, úgyhogy így összefügg minden szeptember 5-éig, de most Lisa Stanfield érkezik, és nem az I Want to Break Free-vel, hanem a saját dalával, amit imádunk a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül. Jön a The Real Thing most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Viva Forever. Hát a Viva Forever-t, hogyha lefordítjuk, ez egy spanyol szó, azt jelenti, hogy éljen örökké. És ebben a dalban viszont arról van szó, hogy emlékezünk a fiatalkori szerelmekről és az idő múlásáról. Hát ezt nem engedi el Rihanna, ugyanis ő fiatalnak tartja magát, ugyanis a legfrissebb hírek szerint az énekesnő most bulizott méghozzá szülő hazájában, Barbadoson, ahol a helyi rendezvényen láthatták a rajongók és szétszette a házat. Hát nálunk is meg fogja ezt tenni, a rövid szünet után ugyanis ő érkezik az SOS-szel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM a legjobb zenék, jönnek a friss hírek, információk, és 11 óra után itt lesz velem az a Segi, aki bizony nagy munkában van, folyamatosan. Nem tette le a mikrofont, ugyanis júliusban jelent meg a legújabb dala, a Lookin' Lovely. Ezzel próbál most új hírnevet tenni a reggae világába, de mi nagyon szeretjük a régi dalait, és ezzel fog érkezni. Talán az egyik legnagyobb slágerével a következő órában, a Bombasztikkal hozza el majd a hétvége hangulatát.
2: I'm bombastic, really fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. O.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pánikban a hazai méhészek, még sosem láttak ilyet. Csapnivaló adminisztráció, több tonna gyümölcs ment a kukába. Elsumákolt Tipmix nyeremény, indul a vizsgálat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, nem enyhítenek az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. A kormányfő közölte azt is, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi az ország határait és a magyar emberek pénzét. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály, eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a hazai termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel, ami már előrevetíti tavasszal nagy méhcsalád pusztulás várható az országban.
1: Nem volt gond a görögdinnye minőségével a nyáron, a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel viszont igen, mindezekért több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédők. Összesen mintegy 5 tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható. A hatóság tájékoztatása szerint több mint 400 helyszínen ellenőriztek munkatársaik, és nem csak a piacokon, üzletekben, hanem az útmenti árusítóhelyeken is. Eljárás indult a ki nem fizetett Tipmix nyeremény ügyében. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgálja, miért tagadták meg a 600 ezer forintot egy borsodi fogadótól. A férfi eltalálta, hogy a Newcastle focistája Anthony Elanga gólt szerez a Liverpool ellen, amiért a megjátszott összeg 100-szorosát ígérte a Tipmix, ám a pénzt nem tudta felvenni, és később a Szerencsejáték ZRT közölte, tévedésből a legalább 3 gól tartozó szorzót adták meg, ezért érvénytelenítették a fogadást. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai utazásunk utolsó órája következik a mikrofonnál. Horváth Zoltán, hogy elmúlt 11, szeptember 5-e van szombat, és a legjobb zenéket hozom, dübörög a Best hétvége olyan előadók társaságába, mint Segi, a Bombasztikkal érkezik majd, de itt lesz Ed Sheeran is, a She Works-el, na meg az Atomic Kitten, övéki a kezdés, a Tide is High-jól indulunk.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, irány London és augusztus vége, és egy hatalmas nagy meglepetéssel zárult ott a nyár, mert hogy erről nem más gondoskodott, mint Craig David, aki egy kerti partin olyan hangulatba került, hogy a Notting Hill karneválon spontán megjelent, és előadta a Seven Days című slágerét a rajongók nagy örömére, és bizony-bizony hatalmas nagy ováció fogadta. Hát nálunk nem a kerti parti hangulatától inspirálva énekel most Craig David, és nem is a Seven Days című slágerét hozza el, hanem jön a Rewind most ide a Best Track.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Mr. Bombastic. We are the bombastic, romantic, fantastic lover.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Shaggy és a Bombastic. Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 5-e van szombat. A névnaposok, a Lőrincek és a Viktorok, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon lenne 80 éves Freddie Mercury, mert hogy 1946. szeptember 5-én született, a Queen együttes volt frontembere, és egyébként a jótékonysági világnap is a mai napon van. Egy rövid szünet, aztán pedig még folytatom a legjobb zenékkel, ugyanis még egészen délig én gondoskodok róluk. A Buddy Records-el jövök majd vissza, és szól az I Like The Way.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Valmár, K. Kevin és Eller Junior közöse a volt pár alkalom. Hát nekem már nincs több alkalmam, ugyanis el kell köszönnöm a mai napra. Érkezik B. Németh Dia, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, méghozzá, hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek terítéken, méghozzá White Boy után, Slim Fitnek köszönhetően ő az állandó szombati rezidensünk. Én Horváth Zoltán, Hori vagyok, és megköszönöm a figyelmet. Utoljára Eminem dalát indítom, ez a Lose Yourself, Viz Hall.
1: If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it or just let it slip?

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Épülő szélerőművek, szót kapnak az önkormányzatok is. Zöld oázisok lehetnek a tájsebekből. Óriási leépítésekre készül a német autógyártó. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elképzelhető, hogy már 2030 előtt megkezdhetik az áramtermelést az első új szélerőművek. Erről a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára beszélt. Tóth András szerint 2032-34 körül el lehet érni a 4000 megawatt plusz kapacitást. Hangsúlyozta, a befektetőknek be kell tartaniuk minden szabályt, így a környezetvédelemmel és zajszinttel kapcsolatos előírásokat is. Hozzátette, az önkormányzatok is beleszólhatnak majd a beruházások megvalósításába. Számtalan elhagyott iparterülettel találkozhatunk országszerte, az elhanyagolt, olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor komoly lehetőséget kínálnak. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
2: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
1: 50 ezer munkahely megszüntetésére készül a Volkswagen csoport. A német autógyártó koncern egyelőre nem közölt részleteket. A vállalatcsoportot megviselik a közelmúltban bevezetett amerikai vámok, és egyre erősödik a kínai konkurencia a világpiacon. A jövőben mindenhol karcsúsítanak, a felére vágják vissza a csoport modellkínálatát. Családi ünneplés után ittasan ült a volán mögé, és halálos balesetet okozott egy 77 éves férfi. Tolnában 90 helyett úgy 130-al hajtott, amikor kocsija irányíthatatlanná vált és fának rohant. Élettársa gyermekei és unokája ültek az autóban. Egy férfi meghalt, egy nő maradandó, a 7 éves gyermek pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Mindez 2 éve történt, most emeltek vádat a nyugdíjas ellen. Ha a dombóvári járás bíróság bűnösnek találja, a börtönbe kerülhet és eltilthatják a vezetéstől. Egyre több felhő lesz felettünk, mondom a részleteket. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek szeptember 5-e van. Ma Viktorokat és a Lőrinceket köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen titeket, dél volt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután, és ezen a szép őszi délutánon is a legjobb zenékkel készültem. A mikrofonnál Béné Media, ebben az órában például jön Fergie, a Super Stereo, most pedig a Dirty Dancing.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Ladies and gents.

legjobb zenék az Around the World-el folytatjuk a francia Daft Punk 1997-es világslágerével, a duó első albumáról érkezik. A teljes dalban gyakorlatilag egyetlen mondatot hallunk, Around the World, amely ugye az album verzióban 144 alkalommal hangzik el. A dal a Daft Punk egyik legfontosabb korai sikere lett, és több ország dance listáján is az első helyig jutott, ezt szól most.

0: Best FM a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Óvatosan ma is az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között. A főváros felé vezető sávokat ugye lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A Budapest felé vezető oldalon pedig a 22-es kilométernél lévő Sasfészek-tó pihenő helyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenő helyen lehet igénybe venni. A terelő utat táblák jelzik. Hegyeshalom felé is érdemes figyelni, az M1-esen a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat ugyancsak sárga táblákkal jelzik. Budapest és Tatabánya között pedig az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, úgyhogy több helyen lassulás tapasztalható. Kitartás mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Robogunk tovább a legjobb zenékkel, de előtte jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom majd a VIP dalát is. Keresem a lányt, ez lesz a Keresem a lányt, és Mario Winans is velünk tart. Pár perc múlva ezzel folytatjuk.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem lesz áruhiány, ígérik a tojástermelők. Lengyel zarándokok újabb balesete, hadd sérült Zalában. Kenőpénzért forgalmi akcióban a fedett nyomozó. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Visszavetette a tartós hőség a hazai tojástermelést, de hiánytól nem kell tartanunk, ugyanakkor a takarmány beszerzésével kapcsolatos bizonytalanságok, illetve az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is sújtják az ágazat szereplőit. Részletek Pákoszt Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy stabilan visszatudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon, kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Lengyel zarándokokat szállító busszal ütközött egy pótkocsis teherautó az éjszaka Zalalövő közelében. Hatan könnyebben megsérültek, 5 utas és a teherkocsi vezetője. A busz elgázolt egy az úttesten kóborló juhot, ezért bekapcsolt vészvillogóval félreállt. Vélhetően későn vette észre a veszteglő járművet a teherautó sofőrje, és belerohant. A buszon 53-an utaztak. Az éjszakát az Zalalövői általános iskola tornatermében töltötték. Várhatóan kora délután érkezik megért a mentesítőjárat Lengyelországból, azzal utaznak majd haza. 65 ezer forint kenőpénzért engedett át a műszaki vizsgán egy rossz állapotú autót az egyik vizsgaállomás vezetője. Egy fedett nyomozó buktatta le a férfit. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint beismerte a bűncselekményt, további vallomást azonban nem tett. Több mint 3 millió forintot, 3800 eurót, egy autót, valamint csekély mennyiségű kábítószergyanús anyagot foglaltak le otthonában. Béketervvel utaznak Moszkvába és Kijevbe az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén. Donald Trump a Fehérházban elmondta, új javaslat találnak elő a 4 éve tartó háború lezárására, de erről nem árult el részleteket. Csak annyit közölt, hogy Steve Witkoff különleges elnöki megbízott, és Jared Kushner főtárgyaló az államfő veje közvetíti elképzeléseiket, előbb az orosz, majd az ukrán elnöknek. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a szombati Best délután velem Béni Meddiával. 1 óra után járunk néhány perccel, és már is itt van az I Don't Wanna Know Mario Bayerns 2004-es slágere, aminek az alapja a Fugees 96-os Ready or Not című száma, amelyben Enya is közreműködött.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Bár már ősz van, az ország nagy részén 26-32 fokokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül az északnyugati északi szél megélénkül, majd néhol megerősödik, és az előrejelzések szerint a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között, a szélvédett helyeken kevéssel 10 fok alatt alakul majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 27 és 32 fok között valószínű.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M3-ason például új terelés épült ki Bag és 60 között, a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon, ugyanis aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányba a külső és a leálló sáv használható. Aztán az M6-oson Pécs felé a Pécsvárad Vémént csomópont után aszfaltoznak a 175-ös és a 177-es kilométer között, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon lehet haladni. Az M31-esen pedig az M3-as felé, Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között a betontábla elemeket javítják a külső sáv zárásával. Ez okozza a lassú haladást, kitartást arra felé is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, itt a 2 óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, aztán jön a hősök is. Ez lesz a játszunk, és a Wanted is velünk tart pár perc múlva. Még

0: Hírek a Best FM-en.
1: Támogatást, hitelt kapnak kisvállalkozások, mexikói kaktuszokat állítanak ki a fűvészkertben. Átmenetileg elbúcsúzunk a 30 fokos csúcsoktól. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatáshoz, a Gazdasági és Energetikai Miniszter Facebook bejegyzése szerint. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000-en betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma, jelentette az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ. A kórokozót szúnyogok terjesztik. Lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek ötödénél jelentkezik, és nagyjából minden századik beteg állapota válik súlyossá. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. 117 országból több mint 24 ezeren neveztek a holnapi versenyre, mondta a rádiónknak Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.
2: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
1: Mexikó virágait láthatják az érdeklődők jövő hétvégén az Elte fűvészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A rendezvényen szakértői tanácsadás és családi programok is várják a látogatókat. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét és jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatódik a szombati Best délután. Én Béré Meddia vagyok. Elhagytuk a 2 órát is, és már is itt a Wanted egyik legismertebb dala, amely az Egyesült Királyságban az első helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig szintén nagy siker lett, többek között a Billboard Hot 100 top 3-ig jutott.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy igazi nyári slágerrel folytatjuk. Will Smith 1998-ban adta ki a Miami-t a Big Wild Style albumról, és az egyik legikonikusabb feel good hip-hop pop crossover slágerré vált. Teljesen a Miami életérzésre épül, napsütés, tengerpart, bulik és laza életstílus. Hát gyakorlatilag egy zenei képeslap Floridából. A dal egyébként hatalmas nemzetközi siker volt, és segített is Will Smithnek abban, hogy a zenei karrierje is ugyanolyan erős legyen, mint a filmes. Ezzel folytatjuk most. Itt a Best FM-en. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Klassz FM, a legjobb zenék útinfokkal jelentkezem. Az M44-es autóúton például Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé, a 6-os kilométernél található Szederkény, Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, így a külső sáv járható csak. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szalki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. 0620 5555 155, ez a hívható SMS és Viber számunk, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: zenék. A legjobb zenék.
1: Dig.

Best FM, a legjobb zenék, a Delight slágere kísért bennünket, ez volt a Groovies in the Heart, ami egyébként az Így jártam anyátokkal című sorozatban is felcsendült, amikor Barney és Robin táncolt az esküvőn. Nagyon jó zenék érkeznek a folytatásban is, úgyhogy érdemes maradni. Előtte jönnek a hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érkezik majd Christina Aguilera a Kárbassal, de jó lesz, hiszen itt lesz a Jetlag és a Spice Girls, a Honey Beast pánik dala is bekészítve, úgyhogy a 90-es és a 2000-es évek nagy kedvencei érkeznek szépen sorban. Most pedig Nelly Furtadóval folytatjuk a délután. Say it right, már a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 óra lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve Tunyogi Emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnay Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepi Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Nyílt nap lesz a Királyegyházi Cementgyárban. Vasárnap is napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Nyílt napot tart a Holcim Magyarországa a Királyegyházi Cementgyárban. Az eseményre szeptember 26-án szombaton kerül sor. A résztvevők pedig megismerhetik a gyár működését és a fenntartható cementgyártás folyamatát. Idén egy különleges esti időpontot is meghirdettek a látogatásra, ahol az érdeklődők különleges hangulatban látogathatják meg a létesítményt. A részvétel regisztrációhoz kötött, melyről már lehet tájékozódni a Holcim hivatalos oldalán. Az országos közúthálózat felújítására fordítják a Mohácsi híd beruházásánál megtakarított mintegy 76 milliárd forintot. Ezt a közlekedési miniszter közölte. Vitézi Dávid elmondta, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a Mohácsi Duna híd beruházásának folytatásáról. Maga a híd megépül a tervek szerint, de az alföldi oldalon kapcsolódó út 2x2 helyett 2x1 sávos lesz. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ új interaktív adatfelületén többek között a kórházakban jelentett járványok és fertőzések gyakoriságának adatai érhetőek el. A szakértők hangsúlyozzák, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek, mivel az intézmények eltérő betegeket és feladatokat látnak el. A fertőzések előfordulása pedig önmagában nem jelent szakmai mulasztást sem. Pécsre látogat jövő héten a szabaduló kamion. A különleges, interaktív bűnmegelőzési eszköz célja az, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A kamiont és a hozzá kapcsolt konténert egy különleges szabadulószobává alakították át, ahol a résztvevők interaktív, játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a témával. A szabaduló kamion szeptember 10-én és 11-én tartózkodik majd a városban, és elsősorban középiskolás csoportokat fogad a foglalkozásokra. A magyar női kosárlabda válogatott vereséggel kezdte meg szereplését a berlini világbajnokságon. A csapat pénteken 99-53 arányban kapott ki az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A magyarok 28 év után jutottak ki újra a VB-re, az együttesben több pécsi nevelésű játékossal, illetve az NK Universitas Pécs sportolóival. A magyar női válogatott a csoportkörben Franciaország mellett Nigériával és a Koreai Köztársasággal találkozik. Az első helyezett közvetlenül a negyed döntőbe jut.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angster József utca Kisszkókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani, várhatóan a jövő hét közepéig. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap is jobbára napos idő várható, kisebb felhők megjelenhetnek az égen, esni viszont sehol nem fog. Többfelé élénk marad az északnyugati szél, a kora reggeli órákban 15, napközben 26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. Kellemes hétvégét kívánok a mikrofonnál, este hatig H. Horváth László. Szombat lévén hamarosan kezdődik a Pécske Félejt, ma is garantálom az izgalmas témákat és a nagyon jó slágereket. Velünk tesz a jetlag, előtte énekel Christina Aguilera.
0: 101 hit Best FM, a legjobb zenék. Yo, small tuna fish, I'll run. This is...

0: A legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM.
1: Indul a Pécs Café Light, méghozzá egy izgalmas beszélgetéssel. Egy jótékonysági futóversenyről lesz szó a következő percekben, aztán folytatódik a zenei maraton egy 90-es klasszikussal. Velünk lesz a Vamdu Project és a King of My Castle 98-ból.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a 10. Együtt a gyermekeinket, Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében szeptember 25-én. Turbéki Judit kommunikációs vezetővel beszélgetek.
3: Idén 10. alkalommal rendezzük meg az Együtt gyermekeinket jótékonysági futóverseny Szent Lőrinc és Királyegyháza között. Az idei évben a Szent Lőrinc Testépítők és Erőemelők Sport Egyesületével, Szent Lőrinc és Királyegyháza önkormányzataival, valamint a helyi civilek bevonásával szervezzük ezt a nemes alkalmat, amelyet még 2015-ben hívtunk életre, azzal a céllal, hogy a helyi iskolások, a fiatalok számára megmutassuk, miként is tehetnek annak érdekében, hogy minél egészségesebben éljenek, és egy kicsit élményekkel telibb program keretében mutassuk meg nekik az egészséges életmód szépségeit.
1: Idén még lesznek az újítások?
3: A jól ismert 3, 4,4 és 11 kilométeres távok idén is megmaradnak, azonban a jubileumi év legnagyobb újdonságaként egy 21 kilométeres félmaratoni távval is készülünk az érdeklődőknek, ami idén először kerül meghirdetésre, és úgy gondoljuk, hogy a 10 évek növekvő rendezvényünk egy méltó következő lépése lehet ez a 21 kilométeres táv. Így a 4 távnak köszönhetően a családok, az iskolák és a rutinos futók is egyaránt megtalálhatják majd a saját kedvükre való távot.
1: Mi lesz az adott napi program, mire készülhetnek a futók?
3: Először a 3 és a 4,4 kilométeres távokkal fogunk indulni kora délutáni órákban. Királyegyházán déltől várjuk a 3 kilométerre regisztrálókat, amely távot majd 3:42-kor fogunk rajtoltatni. Ezzel párhuzamosan Szent Lőrincen, a Szent Lőrinci Általános Iskolában kezdjük a regisztrációt a 4,4 kilométeres távunkra délután 12:30-tól, amely távot majd 2 órakor fogjuk rajtoltatni, míg a rutinos futókat elsősorban a késő délutáni órákban várjuk a Királyegyházi Cementgyárba a 11 és 21 kilométeres távok regisztrációjával, valamint azok rajtja majd este 18 órakor várható. Természetesen az idei évben is a futóverseny ideje alatt különböző kísérő interaktív programokkal készülünk, egyúttal a Szigetvári Rendőrkapitányság és itt lesz velünk, akik a különböző közlekedésbiztonsági interaktív programokkal várja a kicsiket és nagyokat.
1: Esetleg szükség van-e előregisztrációra?
3: Az idei évben a futóversenyünk történetében először egy létszámlimitet határoztunk meg, legfeljebb 700 futót tudunk fogadni az idei évben a Királyegyházi Cementgyárnál. Az előnevezést az pedig szeptember 13-án éjfélkor tervezzük zárni, kivéve, hogyha előbb betelnek az egyes távok létszámlimitjei, nevezni pedig a holcim.hu/futás oldalon lehet.
1: Amiről még nem beszéltünk, az a jótékonykodás.
3: A verseny továbbra is jótékonysági célt szolgál. A felnőttek egy minimális 2000 forintos regisztrációs díjat kell, hogy fizessenek a futóversenyen való részvételért, amely teljes összeget a résztvevő iskolákra fogunk fordítani, egészen pontosan az iskolák majd sporteszközöket vásárolhatnak ebből az összegből. Egyébként pedig minden induló számára rajtcsomaggal készülünk, valamint a célban a Holcim Magyarország önkéntesei által készített egyedi betonbefutó éremmel várjuk az egyes távok teljesítőit.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: A héten becsengettek, elindult a suli. Erről beszélgettek Pulics Józseffel, Komló polgármesterével.
2: Eljött ez az időpont, a gyerekek nem mindegyike örül neki. Az biztos, hogy az oktatási intézmények működtetése, fenntartása nincs önkormányzati tulajdonban és nem önkormányzati feladat, de én minden alkalommal fontosnak tartottam, hogy ezeken a meghatározó eseményeken részt vegyek. És hála Isten, több mint egy évtizedre Komlón biztosított az oktatási nevelési rendszerben a Pécsi Egyházmegye által fenntartott intézményrendszeri működés, és nagy örömömre, és talán minden a 75. évfordulóhoz kapcsolódik, hogy a Pécsi Egyházmegye évnyitó ünnepsége Komlóvárosában került megrendezésre, ahol az egyházmegyéhez tartozó összes intézménynek a vezetője ellátogatott városunkban, és itt tartották meg a központi évnyitót. Természetesen a többi oktatási intézmény évnyitójára is ellátogattam, és hála Isten, hogy ezt az intézmények elosztották két napra, mert 31-én és 1-én történtek meg ezek az események. Így ott tudtam lenni minden a városban működő oktatási intézménynél, és mondhatom, hogy az elmúlt év megszokott gyakorlatának megfelelően átadhattam azokat a polgármesteri ajándékokat az elsősöknek, mert ők a legkisebbek, ők, akik új környezetbe jöttek, ők, akik alapban indulnak, és az én ajándékom most már évtized óta egy pici színes ceruza csomag, illetve egy ahhoz kapcsolódó könyvjelző, amelyen egy pár instrukciót, egy pár jó tanácsot fogalmaztam meg a gyerekeknek. Én bízom abban, hogy egy sikeres 2026-27-es esztendőt tudnak megvalósítani a pedagógusok, a gyerekek, a szülőkkel összefogva, és mindenütt elmondtam, hogy alapértéknek kell tekinteni fenntartótól függetlenül azokat a keresztény értékeket, amelyek nélkül nem lehet normális társadalmat építeni. Én az oktatási nevelési évre hitet, nyugalmat, békességet, egészséget és jó szerencsét kívánok.
1: Polgármester úr, köszönöm. Yes.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatódik a Pécs Café Light, mellé jönnek a legjobbak, mint például Kálai Szandesz András, vagy éppen JT alias Justin Timberlake, Rock Your Body, előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket délután 4-kor.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ebösszeírást tart a pécsi önkormányzat. Folytatódik vasárnap is a csapadékmentes idő. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ebösszeírást tart Pécs önkormányzata. A város területén tartott kutyákról kell adatot szolgáltatni egy kérdőíven, melyet hamarosan minden pécsi háztartásba eljuttatnak majd. Emellett a dokumentum le is tölthető a pécsi önkormányzat hivatalos oldaláról. Akinek nincs kutyája, annak nem kell visszaküldenie a lapot. Akinek van, annak viszont november 30-áig kitöltve postai úton személyesen vagy elektronikusan kell eljuttatnia azt az önkormányzathoz. Szeptember 10-e és 14-e között rendezik az idei pécsi tánc találkozót, amelynek részeként kétnapos fórumot tartanak a táncművész életpályáról. A Pécsi Balett tájékoztatása szerint a fórum célja az érdemi szakmai párbeszéd kezdeményezése, a táncművészeti képzés és a művészetoktatás aktuális kihívásairól. Az esemény mindenki előtt nyitott, de az érdeklődőknek regisztrálniuk kell, melyet szeptember 7-éig tehetnek meg. A rendezvényről és a pécsi tánc találkozóról a tánctalálkozó.hu oldalon lehet tájékozódni. Új gyalogátkelőhely készült el Bújban. A településen a biztonságos közlekedés érdekében az óvodánál alakítottak ki egy új zebrát, emellett új járdaszakasz is épült. A területen kialakították a közvilágítást is, és az átkelőt már táblák is jelzik a közlekedőknek. A város a közösségi oldalán azt is jelezte, a napokban megkezdődnek a felújítási munkák a Vörösmarty utcában is. Itt elsőként a patka és árokrendezési feladatokat végzik majd el. A munkavégzés ideje alatt előfordulhatnak forgalomkorlátozások. Kulcsárluca lett a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság ifjú Kócsa Gőre, aki mentorával Zöldvári Ákos természetvédelmi űrrel képviseli majd a társaságot az országos döntőben. A finálét szeptember 23-a és 25-e között rendezik az Őrségi Nemzeti Parkban, ahol a 10 hazai nemzeti park legjobb ifjú kócsagőrei versengenek majd, hogy elnyerjék az idei Matula és Tutajos díjat és egy tanulmányutat egy európai nemzeti parkba. A férfi kézilabda NB1-ben nyitó fordulójában idegenben a Cegléd vendégeként lépett pályára a Tom Trans Komló. A csapat a bajnok esélyes otthonában pontot tudott szerezni, miután a meccs eredménye 32-32-es döntetlen lett. A következő fordulóban a Komló újra idegenben lép pályára. Szeptember 12-én a Várpalota otthonában játszik majd az együttes.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani, várhatóan a jövő hét közepéig. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap is jobbára napos idő várható, kisebb felhők megjelenhetnek az égen, esni viszont sehol nem fog. Többfelé élénk marad az északnyugati szél, a kora reggeli órákban 15, napközben 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A friss híreket, információkat követően már is folytatódik a Pécs Café Light izgalmas témákkal és nagyon jó zenékkel. A mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Hamarosan hozom Maxi Priest 90-es klasszikusát. 90-ből szól a Close to You, előtte énekel Justin Timberlake.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A Pécs Café Lightban vendégem Halász Kinga, a Zsolnér Őrségkezelő NKFT kommunikációs munkatársa. Jönnek a szeptemberi programok.
1: Egyből szeptember elején egy szuper új kiállítás nyílt a Zsolnai negyed M21-es galériájában, méghozzá Pincehelyi Sándor 80. születésnapja alkalmából. A Pincehelyi 80 című kiállítás egy átfogó tárlat a művész alkotásaiból, és műfajilag is nagyon sok színű fotók, festmények, szitanyomatok, térplasztikák, nyomatok, szománcművek. Azt gondolom, hogy pécsiként ezt szinte kötelező látni. Aztán szeptemberben sok-sok alkalommal, 5-én, 6-án, 12-én, 13-án és a többi hétvégi napon is indul középkori expedíció az időkapszulák nyomában. Ennek a kiinduló helyszíne a belvárosban a Középkori Egyetem, és ez egy időkapszula kereső játék, amit akár családdal, akár barátokkal érdemes kipróbálni, mert hogy izgalmas helyszíneken zajlik, a Püspökvár sok száz éves falai között, az Északi Várfal sétány Zegzugos parkjában, a Középkori Egyetem épületében. Szóval klasszikus értelemben kódok, fejtörők, térkép, rejtfények, ilyen nyomok mentén lehet az időkapszulákat megtalálni, úgyhogy kicsiknek nagyoknak egyaránt izgalmas. Szeptember 6-án és 19-én Mászbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz óvodásoknak és első-második osztályosoknak a Zsolnai negyedben. Ez az ő korosztályukhoz van illesztve, szóval egy mesés program, ami játékos formában ismerteti meg a 4 és 8 év közötti gyerekeket a Zsolnai örökség sokszínű és meglepően izgalmas világával. Szeptember 6-án a kerámia élményfestésre várunk. Minden kreatív, kézügyességű embert a Zsolnai negyed kerámia termébe, ahol egy profi segítő fog nekünk támogatást nyújtani abban, hogy elkészíthessük a saját kerámiánkat, amit aztán haza is vihetünk majd.
0: Hamarosan folytatjuk.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Halász Kingával, a Zsolnér Őrségkezelő NKFT kommunikációs munkatársával, fókuszban a szeptemberi programokkal.
1: Szeptember 8-án Géza 80 címmel Füranikó és Frutka Róbert érkezik a Zsolnay negyede 78-as koncerttermébe, és egy zenés színházi előadást láthatunk tőlük, ami Bereményi Gézát ünnepli. Versek, prózák és legendás dalok fognak felcsendülni Füranikó és Frutka Róbert előadásában, bemutatva az elmúlt 80 évet. Szeptember 9-én Alkalmazkodás a változó klímához, Nyárálló fák, cserjék és ívelők címmel egy előadás lesz a Zsolnay negyede 78-as koncerttermében. Szomorú Miklós neve ismerősen csenket a pécsieknek, mert többször járt itt az E78-ban is. Ő egy okleveles kertészmérnök, és hozzá csatlakozik Németh Benyámin, aki okleveles tájépítész és kertművész, és ők olyan növényeket fognak bemutatni, amik jól tűrik a hőséget és a szárazabb időszakokat. Azt gondolom, hogy ezután a nyár után abszolút időszerű és hasznos, hogy akinek kertje van, az támogatást kapjon ebben a kérdésben, hiszen olyan fákat, cseréket, növényeket fognak ajánlani, amik miközben esztétikusak, természetközelivé teszik a kertet, és jól bírják a hőséget is. Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Zsolnay negyedben, amikor is hajtogatós technikával, zsolnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk.
0: Innen folytatjuk holnap a Pécs Café Light-ban. Idős

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Pécs Café Lightot követően meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, hogy mi minden történt Pécset és a térségben, kiderül, Incani hozza az összefoglalót. Én pedig a dalokat a következő órában is kezdünk a Gácsóval, So Many Times.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Nyílt nap lesz a Királyegyházi Cementgyárban. Vasárnap is napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Nyílt napot tart a Holcim Magyarország a Királyegyházi Cementgyárban. Az eseményre szeptember 26-án szombaton kerül sor. A résztvevők pedig megismerhetik a gyár működését és a fenntartható cementgyártás folyamatát. Idén egy különleges esti időpontot is meghirdettek a látogatásra, ahol az érdeklődők különleges hangulatban látogathatják meg a létesítményt. A részvétel regisztrációhoz kötött, melyről már lehet tájékozódni a Holcim hivatalos oldalán. Az országos közúthálózat felújítására fordítják a Mohácsi híd beruházásánál megtakarított mintegy 76 milliárd forintot. Ezt a közlekedési miniszter közölte. Vitézi Dávid elmondta, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a Mohácsi Duna híd beruházásának folytatásáról. Maga a híd megépül a tervek szerint, de az alföldi oldalon kapcsolódó út 2x2 helyett 2x1 sávos lesz. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ új interaktív adatfelületén többek között a kórházakban jelentett járványok és fertőzések gyakoriságának adatai érhetőek el. A szakértők hangsúlyozzák, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek, mivel az intézmények eltérő betegeket és feladatokat látnak el. A fertőzések előfordulása pedig önmagában nem jelent szakmai mulasztást sem. Pécsre látogat jövő héten a szabaduló kamion. A különleges, interaktív bűnmegelőzési eszköz célja az, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A kamiont és a hozzá kapcsolt konténert egy különleges szabaduló szobává alakították át, ahol a résztvevők interaktív, játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a témával. A szabaduló kamion szeptember 10-én és 11-én tartózkodik majd a városban, és elsősorban középiskolás csoportokat fogad a foglalkozásokra. A magyar női kosárlabda válogatott vereséggel kezdte meg szereplését a berlini világbajnokságon. A csapat pénteken 99-53 arányban kapott ki az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A magyarok 28 év után jutottak ki újra a VB-re, az együttesben több pécsi nevelésű játékossal, illetve az NK Universitas Pécs sportolóival. A magyar női válogatott a csoportkörben Franciaország mellett Nigériával és a Koreai Köztársasággal találkozik. Az első helyezett közvetlenül a negyed döntőbe jut.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani, várhatóan a jövő hét közepéig. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap is jobbára napos idő várható, kisebb felhők megjelenhetnek az égen, esni viszont sehol nem fog. Többfelé élénk marad az északnyugati szél, a kora reggeli órákban 15, napközben 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor, anivelet találkozunk holnap 3 órakor itt a Best FM-en. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást a mikrofonnál H. Horváth László, hogy ma este kik lépnek fel a komlói bányásznapokon, rövidesen beszámolok erről is, előtte játszik a Gágyó.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Ma és holnap érdemes ellátogatni Komlóra, ugyanis zajlik a bányásznapi programsorozat, 4-8-kor fellép a Hiperkarma, 9 órakor lesz a tűzijáték, 9:30-tól színpadon a Honey Beast, míg az estét DJ Füfő fogja zárni az Esperanto téren 23 órától. És hogy milyen időjárásban lesz részünk, ezt nem is olyan sokára elmondom, érkeznek a legfrissebbek, addig is játszom a dalokat, itt van Desiree és a Life a 90-es évekből.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Ezekben az órákban áthalad felettünk egy hidegfront, ami azért holnapra visszahűti a levegőt, reggel 13-15, napközben 25-26 fok lesz és marad a szél. Aztán a következő hét 28 fokkal nyit, kedden és szerdán 33-34 fokra érdemes számítani, csütörtökön viszont jön egy újabb hidegfront lehűléssel, éjszaka 12-13, napközben maximum 22-24 fok lesz. Az időjárási hírei után folytatódik a zenei maraton, érkezik a Margaret Island.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok helyre hívták a tűzoltókat a viharos szél miatt. Légi bemutatón zuhant le egy vadászrepülő Görögországban. Jövő hét elején melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megtépázta az erős szél az ország egy részét, a tűzoltókat több vármegyében autókra, épületekre, vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak miatt hívták. Szükség volt a katasztrófavédelem embereire egyebek mellett Baranyában, Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban és a fővárosban is. A harmadik kerületi Nánási úton például kocsikra esett egy fa. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy a tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalog átkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város közösség életében nem a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma. A kórokozót szúnyogok terjesztik, lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek 1/5-nél jelentkezik. És nagyjából minden 100. beteg állapota válik súlyossá. Vadászrepülő zuhant le egy légi bemutatón Görögországban Athén mellett. Azt egyelőre nem tudni, mi történt az F4 Phantom bombázó két pilótájával. A helyszínen készült videón fekete füst gomolyog pár száz méterre a légi bemutatót figyelő tömegtől. Arról sincsenek hírek, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. Az embereket arra kérték, hagyják el a területet. A mai néhol esős idő után holnapra több napsütést ígérnek, jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnapra derült vagy gyengén felhős időt ígérnek. A legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra juthat, de az esernyőkre valószínűleg ott sem lesz szükség. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. Hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő várható, de még melegebb lesz, 28-33 fok. Az igazi ősz talán hét közepén érkezhet meg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött, hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

egyes stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerülték az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjetek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt is, hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni az info@bestfmbudapest.hu-ra. Amúgy pedig, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a saját oldalunkat, a Best FM Nácsiptet Facebookon is és Instán is, és persze ott van a Best FM Rádió Magyarország szintén Facebookon és Instán, hogyha a rádió

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjéjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráeső 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 óra lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve Tunyogi Emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnér Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepi Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
3: 10 millióból fejlődhetnek turisztikai kisvállalkozások, több mint 24 ezeren futnak holnap a Budapest félmaratonon, hét elejétől melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok! Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, indul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatáshoz, közölte Facebook oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertesek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek 80%-a vidéki turisztikai vállalkozástól érkezett. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
4: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan vissza tudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
3: Nevezési rekord a Vizer Budapest félmaratonon. Holnap több mint 24 ezeren indulnak a versenyen. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is napokkal ezelőtt betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók. A tömeg miatt csaknem 50 percig tarthat majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. A futóverseny miatt egyébként a fővárosban korlátozásokra kell készülni. Az autósok holnap számítsanak egyebek mellett a pesti és a budai alsórakpartok, a Szabadsághíd vagy az Árpád-fejedelem útjának szakaszos lezárására. A változások több busz és villamos járatot is érintenek. A részleteket megtalálják a BKK oldalán. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. A megszokottnál tovább közlekedik az Adria Intercity. Újabb túlélőket találtak a nepáli áradások után. Egyre melegebb lesz majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén október elejéig közlekedik az Adria Intercity. A járat népszerűségének köszönhetően a Szokottnál tovább utazhatunk vonattal Budapest és Split között, közölte Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta rádiónknak Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
2: 1956-nak az előtte és utána lévő kommunista terrornak a legfontosabb emlékezeti helyszíne a 301-es parcella kopjafái most már megértek felújításra. Ugye ezeknek a nagy részét az Enkonnő csoport állította még ott föl. A 300-as és a 301-es parcella emlékhelye és emlékjelje is újra régi fényükben fogják fogadni mindazokat, akik szeretnének nem csak Nagy Imre, mártír miniszterelnökre és vele együtt kivégzett sorstársaira, de akár Tóth Ilonkára, Mansfeld Péterre, Brusznyai Árpádra és más az új köztemető melletti Kozmócéi börtön kisfogházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
1: Két újabb túlélőt találtak a nepáli katasztrófa helyszínén. Egy nőt és egy kínai munkást sikerült élve kihozni a romok alól a himalájai áradások után 10 nappal. A kínai-nepáli határnál augusztus 26-án egy gleccseromlás okozhatott áradásokat. Az eddigi adatok szerint legkevesebb 1300-an haltak meg, és több mint 5000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. 3 közönség találkozóval és 24 filmmel várja a nézőket a Koreai Filmfesztivál Budapesten. Szeptember 25-e és október 2-a között a történelmi drámáktól a road movie-n át a zombis vígjátékig különféle alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A közönség idén is szavazhat kedvenc filmjére. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok. A Biki szeptember első hétvégéje, ami azt jelenti, hogy elkezdődött a suli, az ovi és a többi, a szülők pedig fellélegeztek. Most pedig búcsúzzunk el a szombattól, jön DJ Sammy és Luna közöse.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. So, sisters, let me hear ya.

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Eljött az idő, amire minden szülő várt. Elkezdődött az iskola, elkezdődött az óvoda, és Istenem, mennyire jó érzés volt az, amikor a gyereket kipakoltuk ennél a helynél, és azt mondtuk neki, hogy délután találkozunk. Visszakaptuk egy picit az életünket, visszakaptuk az időnket, és kifújhattuk magunkat. És most is ugyanezt tehetjük a legjobb zenékkel, hiszen most jön a The Sound Lovers, ez a Runaway.

Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tetszett, de így még rajom. Hello Júlia, elhagyott a Rómeó, lehetek a labda, hogyha te leszel a Ronald.

szeretek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás.

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Időutazásra fel, hölgyek, urak, méghozzá a legstílusosabb fajtából. Érkezik 2001 abszolút klub himnusza. Eve és Gwen Stefani közöse. Ezt kérem szépen a Let Me Blow Your Mind. Yeah.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az együttes, aki megcsinálta anno a Don't Light. Nagyon sokan tudjátok, ők a Black Eyed Peas, de hogyha már ezt megcsinálták, akkor már tényleg elmondhatták, hogy valójában mi történt anno, hogy Fergie kivált tőlük. De erre szerintem soha nem derül fény. Na mindegy is, induljon!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Házakra, vezetékekre, kocsikra döntött fákat az erős szél. Kaktusz kiállítás lesz a budapesti fűvészkertben. Jövő hét elején melegszik majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megtépázta az erős szél az ország egy részét, a tűzoltókat több vármegyében autókra, épületekre, vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak miatt hívták. Szükség volt a katasztrófavédelem embereire egyebek mellett Baranyában, Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban és a fővárosban is. A harmadik kerületi Nánási úton például kocsikra esett egy fa. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalog átkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma. A kórokozót szúnyogok terjesztik, lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek ötödénél jelentkezik. És nagyjából minden századik beteg állapota válik súlyossá. Mexikó virágait láthatják az érdeklődők jövő hétvégén az Elte fűvészkertben. Az őszi országos kaktuszkiállításon különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. Ezek annyira hasonlítanak a környező sziklákra, hogy a növényevő állatok gyakran észre sem veszik őket. A rendezvényen szakértői tanácsadás és családi programok is várják a látogatókat. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Szépen haladunk a vasárnap felé, szépen haladunk előre. Mondjuk nem csoda, ilyen jó zenék mellett egyszerűen repül az idő. Most az isteni Beyoncé kezdi ezt az órát. Ezt kérem szépen, a Naughty Girl.
3: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy igazi mérföldkő a hip-hop és az R&B történetéből. Letisztult alapok, fülbemászó ének és az a hamisítatlan New Yorki vibe. Dőljünk hátra és élvezzük a dallamokat. Érkezik Fresh Michael-től a Ghetto Superstar.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt az ideje kis stílusos fülbemászó elektropopnak. Hagyjuk hátra a gondokat, és induljunk el a helyes irányba. A gossippal következik a Move in the Right Direction.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben a Fatboy Slim korbácsolta fel a hangulatot, és elég jól is sikerült neki, hiszen ez volt a Rockefeller Skank. Viszont most a folytatásban nem lassítunk, sőt, egy picit dallamosabb, de attól függetlenül bulis sláger érkezik nálunk. Ez a Matchbox 20, How Far We Come. Nagy erőnk!

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, igazi nosztalgikus hangulat érkezik a buli huligánoknak, hiszen egy örök darab, egy igazi klasszikus érkezik nálunk, ami nem más, mint a Fragma és a Tokas Miracle. Na, hát akkor szerintem élvezzük, és jöjjenek azok az emlékek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Nem lesz áruhiány, ezt ígérik a tojástermelők. Több mint 24 ezeren indulnak holnap a Budapest félmaratonon. Hét elejétől melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, indul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte Facebook oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertesek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek 80%-a vidéki turisztikai vállalkozástól érkezett. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan vissza tudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Nevezési rekord a Vizer Budapest félmaratonon, holnap több mint 24 ezeren indulnak a versenyen. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is napokkal ezelőtt betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók. A tömeg miatt csaknem 50 percig tarthat majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. A futóverseny miatt egyébként a fővárosban korlátozásokra kell készülni. Az autósok holnap számítsanak egyebek mellett a pesti és a budai alsórakpartok, a Szabadsághíd vagy az Árpád-fejedelem útjának szakaszos lezárására. A változások több busz és villamos járatot is érintenek. A részleteket megtalálják a BKK oldalán. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Holnapra derült vagy gyengén felhős időt ígérnek, a legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra juthat, de az esernyőkre valószínűleg ott sem lesz szükség. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. Hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő várható, de még melegebb lesz, 28-33 fok. Az igazi ősz talán hét közepén érkezhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. 10 óra elmúlt, viszont mi nem lassítunk, hanem folytatjuk a legjobb zenékkel. Most kérem szépen, a Nickelback kezdi ezt az órát, bár igaz, hogy elég megosztóak az egész világban. Jön a Photograph!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki, és most segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, akik egyszerűen nem értik, hogy kit, mikor és miért kell felköszönteni. Na vágjunk is bele, most kérem szépen, azaz holnap kérem szépen, Zakariás névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Beákat, a Csanádokat, a Beátákat, a Harkányokat és a biztonság kedvéért az Idákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, holnap köszönsd fel így vagy úgy, ennyi. Na meg persze hallgasd a Best FM-et, hiszen most jön Kenny Dope, ez a The Bump.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Menesztés anno eldöntötte, hogy meg fogja bosszulni azt, hogy mindenki visszautasította. Hol azért, mert alacsony volt, hol azért, hogy maradjon inkább a táncnál és a háttéréneklésnél, hol pedig azért, mert azt mondták, hogy egyszerűen egy ilyen mélyhangú előadóra, főleg egy úgymond szingli énekesnőre nagyon nincs szüksége a világnak. De ő bebizonyította, hogy igen, na, jön a One Day in Your Life.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Backstreet Boys után egy kicsit gyorsítunk a hangulaton, fel a kezeket a magasba, és álljunk neki nagyon vadul csápolni, megugrálni, megpartizni, hiszen jön Denzel és a Pump It Up!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jelentem, hogy indul szeptember első szombatjának utolsó órája. Bizony, bizony, ami persze tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel, Armin van Helden kezd, ez a My, My, My.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem, hogy túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap, aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és kérem szépen, nagyon jó hírekkel szolgálatok. 19 fokra ébredünk, 28 lesz napközben, úgyhogy egy tök jó nyári nap, élvezzük ki minden egyes sugarát a napocskának, én azt mondom. Na meg a legjobb zenéknek is, hogy de micsoda hang jön most a folytatásban. Whitney Houston, I'm your baby tonight. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy igazi hang, egy csodálatos nő és egy elképesztő kisugárzás érkezik most nálunk kevéssel 11:30 után. Ő nem más, mint Sophie Ellis Baxter, és az a dal, ami a frissen szakítottaknak szól. Ez a Get Over You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, mi a dolgotok, ezt a két oldalt megkeresni, ezt a két oldalt lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig persze, hogy hozom a legjobb zenéket, most kérem szépen Akon érkezik, és a Lonely.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Mondd, hogy lehet, hogy lesz bűn.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra csatlakoztok hozzám. Addig is mindenkinek minden jót, meg amit ilyenkor szoktam mondani. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Children still cry. Mine is a 99.